103.9. Rock FM.

103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, módosították a kék szalag útvonalát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utas biztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Az oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest

0: Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem, felhők takarhatják el a napot. Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sólyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Elindult a vasárnapi rock reggel, a mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Július 12-e van, 6 óra múlt 7 perccel, és a tegnapi naphoz hasonlóan ismét két hölgy ünnepel ma. Ilyenek a Dalmák és az Izabellák. És már az első órában szólnak a legjobb rockzenék. Hamarosan érkezik a Kiss, itt lesz az Alice in Chains, és jön a Thin Lizzy is. De előttük az Edda művek következik. Ez a torony.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 9 perccel járunk fél hét előtt, és a mai napon volna 76 éves Eric Carr, a Kiss 1991-ben elhunyt legendás dobosa. Bár a következő dalban betegsége miatt már dobjátékát nem hallhatjuk, a szám a cappella vokál részeit ő énekelte fel. Úgyhogy most ezzel a klasszikussal emlékezünk rá. Ez a God Gave Rock and Roll to You.

0: Rock FM.
1: A hírek után a valaha volt egyik legjobb grunge albumról szól egy rövid, de annál elsőprő perejű klasszikus. Jön az Alice in Chains és a Them Bones.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, módosították a kék szalag útvonalát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV. Karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva lesz 7 óra, és tegnap előtt volt 36 éve, hogy a boltok polcaira került a Poison Flesh and Blood című nagy lemeze. A nem csupán imidzsében, de zeneileg is egy minden addiginál érettebb banda képét mutató korongon olyan MTV slágerek kaptak helyet, mint a Something to Believe In, a Ride the Wind, a Life Goes On, a kvázi címadó Flesh and Blood Sacrifice, vagy a most következő Unskinny Blood.

0: Rock FM.
1: Már is érkezik a Bon Jovi, és az a dal, amivel nem csupán új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rockstárjai között is. Ez a Keep the Faith.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem, felhők takarhatják el a napot, Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sólyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztók, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt koránkelők! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Még csak 7 óra múlt 9 perccel, de nálunk már most a legkirályabb rockzenék szólnak. Nem sokára itt lesz a Stone Temple Pilots, jön a Blue Oyster Cult, és zúz egyet az Anthrax is. Ez pedig a Toto és a Hold the Line.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 4 perccel járunk 7:30 előtt. Most pedig következzen egy hatalmas klasszikus, ami most júliusban lesz kereken 50 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Ez a Blue Oyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, nyáron is szükség van vérre, ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádióknak Indés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, minden önkéntes véradó segítsége hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek. Ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámok, valamint járművek miatt is. Az ügyek csaknem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatkoznak be. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk 8 óra előtt, és jövő pénteken lesz 45 éve, hogy napvilágot látott a Journey Escape című nagylemeze. A korong végül több mint 10 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és olyan óriási slágerek kaptak helyet rajta, mint a Who's Crying Now, az Open Arms, vagy a most következő Don't Stop Believin'.

0: Rock FM.
1: A folytatásban Axl Rose-ékkal utazhatunk el oda, ahol zöld a fű és csinosak a lányok. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra!

103.9 Rock FM, szép vasárnap reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt továbbra is a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Már is érkezik a Rage Against the Machine, itt lesz az AC/DC, és jön a Metallica is. De előbb szóljon a Spin Doctors és a Two Princes.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Múlt hét pénteken volt 55 éve, hogy mindössze 27 éves korában elhunyt Jim Morrison, a The Doors legendás frontembere. Ráemlékezünk most a banda egyik legnagyobb klasszikusával, ez a Breaking Through to the Other Side. You know that

0: Rock FM. A folytatásban az 1985-ös év egyik legnagyobb slágere következik a Starship előadásában. You know we build this city.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, rendben átállt hazánk az új vámszabályokra, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sólyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. 1946. július 9-én született, vagyis a napokban lett volna kereken 80 éves Bon Scott, az AC/DC 1980-ban elhunyt legendás énekese, minden idők egyik legkarizmatikusabb frontembere. Bár Bon már több mint 46 éve nincs velünk, rövid pályafutása alatt is felejthetetlen életművet hagyott hátra nekünk. Következzen ennek egyik ékes darabja, ez a TNT.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Legyünk óvatosak a szabad vizeken, idén is elindul a nyitott portanapok. Ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádióknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Ezért a következő napokban különösen fontos, minden önkéntes véradó segítsége hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek. Ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kézi szerszámok, valamint járművek miatt is. Az ügyek csaknem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatkoznak be. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM, nagyon szép reggelt, sziasztok! Ez itt a hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása, annak is a második felvonása. 9 óra után járunk ugyanis, de folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Én Dandó Ádi vagyok, és ebben a 60 percben velünk lesz a Slayer, érkezik a Van Halen, és zenél majd a Europe is. Ez pedig most a Them és a Gloria.
1: Like

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM-band is. És most nálunk is ők következnek. Ez az Őrült Lány.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Ma lenne 83 éves Christine McVie, a Fleetwood Mac 2022-ben elhunyt billentyűs énekese. Természetesen most egy olyan klasszikussal emlékezünk rá, amelyben őt hallhatjuk a mikrofonnál. Ez a Say You Love Me, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 1039 Rock FM.
1: A következő órát a 70-es évek elejének egyik legnépszerűbb angol hard rock bandája nyitja, akik szerint minden rendben van. Jön a Free és az All Right Now.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 1039 Rock FM. Hírek.
2: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, módosították a kék szalag útvonalát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Kisebb földrengés volt Magyarországon ma hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es magnitudójú földrengést kevéssel 4 óra után regisztrálták. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A hírt az énekes családja jelentette be az együttes közösségi oldalán. Az előadó művész 56 éves volt. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, meseszép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Engem Dandó Ádinak hívnak, ez pedig itt a hétvégi rock reggel. 10 óra után is folytatjuk a legkirályabb rock dalokkal. Hamarosan érkezik a T-Rex, itt lesz a prognózis, és zenél majd a Slaughter is. De előttük most jöjjön a hamarosan Budapestre érkező Judas Priest és a Living After Midnight.

103.9 Rock FM. Július 4-én volt kereken 50 éve, hogy a The Clash karrieri első koncertjét adta Sheffieldben, méghozzá a Sex Pistols előzenekaraként. Akkor talán még ők sem gondolhatták, hogy milyen sokra viszik. Többek közt a következő dalnak köszönhetően. Ez a Should I Stay or Should I Go?

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. És ha bár ezt magunk sem hisszük el, július 4-én 61 éves lett Mark Slaughter, a 90-es évek elejének egyik tini báványa, a róla elnevezett Slaughter frontembere. Az énekes az Exquis gitáros Vinnie Vincent csapatában kezdte karrierjét, majd a 80-as évek legvégén megalapította saját zenekarát. A következő debütáló dalukkal egyből óriási sztárokká váltak. Ez az Up All Night.

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt, sziasztok! Elindult a mai rock reggelünk utolsó 60 perce. 11 óra után még Dandó Ádi vár benneteket, a fináléban is a legnagyobb nevekkel. Már is érkezik a Deep Purple, itt lesz az Accept, és zenél majd a Queen is. Ez pedig az Edda és az ünnep.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Éppen a tegnapi napon volt 12 éve, hogy 65 éves korában elhunyt a magyar származású Tommy Ramone, vagyis Erdélyi Tamás, a Ramones egykori dobosa és producere. Szóljon most az ő emlékére a csapat debütáló nagylemezéről, a zenekar első számú himnusza. Ez a Blitzkrieg Band. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, és véget ért a mókamára, ennyi fér bele ebbe a szeánszba. Most Klamancsek Krisztián következik a Rock Lexikonnal, délután 2-től pedig érkezik Schubert Krisztián, és egészen éjfélig itt is marad veletek. Velem legközelebb jövő szombat reggel találkozhattok. 6 órától én újra itt leszek. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Én a jövő héti most Joan Jett-tel köszönök el. Ez az I Hate Myself for Loving You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon mai adásában a nevek Marillion, David Lee Roth, Heart Double Play, Ann és Nancy Wilson szuper csapata, a magyarok közül a Prognózis, de ugyanígy Révé Sándor szóló karriere is, mert hogy ez mind-mind 1985, igaz, hogy a popzene aranykora, de a populáris rock tündöklése is, a hard rock heavy metal tündökléséről, nem is beszélve a 80-as évekből. Klamancsek Krisztián vagyok, a Rocklexikon a mai alkalommal megint speciális, rendkívül erős zenei évek ezek, a 80-as évek közepe, ide sorolhatjuk 1984-et, de még 86-ot is, majdnem a teljes 80-as éveket, akár popzenéről, akár rockzenéről beszélünk. 1985-ben megalakul a Guns N' Roses, a Bikini új nagy lemezzel jelentkezik, ezt nem tudom másképp mondani, Szeretlek címmel. Pródi János albuma a Ne szólj szám, a Dire Straits a Brothers in Arms albumot jelenteti meg 1987-ig szuperalbumnak, a róla kimásolt dalok szuperslágereknek számítanak. Edda művek 1984-től újra szerveződik, és 85-ben megjelenik a koncertalbum, ez is a címe, Koncert 1985. És még Iron Maiden Leave After Death, Phil Collins No Jacket Required, Robert Plant Shaken and Stirred, Sepultura, Bestial, Devastation, Tears for Fears, Song from the Big Chair, vagy az Aerosmith Down with Mirrors albuma, melynek 1985-ben az érdekessége, hogy az albumról kiadott kislemezeket nem játszották a rádiók, az egyetlen dalhoz készült videoklipet pedig nem adta le az MTV. Az Aerosmith legközelebbi értékelhető sikere az 1986-ban megjelenő Walk This Way, eredetileg a 70-es évekből, de a Run DMC feldolgozza és társul hívja hozzá az Aerosmith-t is. Ezek 1985 legnagyobb rockzenéi tehát, az év hatalmas durranása a kezdődal, Mark Knopfler és a Dire Straits, és a Money for Nothing.

in the cameraman. I look at us.

Bencse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM. És a speciális rock lexikonban csak 1985 a mai alkalommal a popzene aranykora és a populáris rock tündöklése. És David Lee Roth szóló karriere egy évvel megelőzőleg még vezeti az amerikai slágerlistát a Van Halennel és a Jump szuperslágerrel, 1985-ben pedig már szólóban a csapat nélkül azt énekli California Girls. David Lee Rothnak nem ez volt az egyetlen kislemes sikere, a 80-as évek közepén többel is jön, például a Just a Gigolo-val, illetve a Yankee Rose című dalokkal. Marillion még megelőzőleg nem csak az angol slágerlisták egyik legnagyobb sikere, hanem MTV videó klasszikus is, az angol csapat, akik úgy döntenek, hogy soft rock felvételt is megjelentetnek pont a 80-as évek közepén, ez lett aztán a karrier legjobb állomása, mert hogy a poplistákon óriási siker lett. És ami még a poplistákon óriási siker a 80-as évek kellős közepén, majdnem két évig az album, a Brothers in Arms, Mark Knopfler szinte összes szerzeménye, és a Dire Straits Money for Nothing szuperslágere, a dalhoz tartozó videóklipben még az első emelet magyar csapat, illetve a halászbástya, mint a világörökség része is szerepel, ezen kívül vezetik az amerikai slágerlistát ezzel a dallal, és az év egyik legnagyobb slágere 1985-ből. 85. január 1-én egyébként Jugoszláviában az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások kivételével felszabadítják az árakat. Március 11-én Mihail Gorbacsovot választják meg a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, a világ hamarosan ismerkedhet azokkal a kifejezésekkel, hogy glasnost, illetve perestroika. És március 12-én az USA és a Szovjetunió Genfben megkezdi az új fegyverzet csökkentési tárgyalásokat a védelmi és űrrendszerekről, a hadászati és a közepes hatótávolságú atomeszközökről. 1985-ben a Heart sorozza az angol-amerikai slágerlistákat. Az eredetileg klasszikus rockot játszó szupercsapat Ann és Nancy Wilson testvérpár vezetésével, akik megjelentetnek egy új albumot, és ez innentől kezdve a 80-as évek közepén már populáris rock. A Heart a mostani Double Play-ben azt játssza, hogy What About Love, és rögtön utána a Never című dal. Íme a Heart Double Play most a Rock Lexikonban.

A szerzők között Vörös István, Jankai Béla, Bártfai György, Klem Ervin, de még Kormos Gábor is. Ők a prognózis és a szuperdal Magyarország számára pont a 80-as évek kellős közepén tele van a város szerelemmel. A Hungaroton kiadásában Vörös István aztán később ugye egyedül is jegyzi saját magát, a prognózis saját elmondása szerint egy nagyon rövid korszak volt az életében. Heart és a Never, illetve a What About Love még megelőzőleg, ez a Heart Double Play 1985 legnagyobb sikerei között a mai rock lexikonban. Anne és Nancy Wilson, akik a 70-es években populáris rock helyett még klasszikus rockot játszanak, a 80-as évek közepéig váltanak, és egyébként ezután kétszer is tudják vezetni az amerikai slágerlistát, 1986-ban a rock balladával, a Tease Dreams-el, és 87-ben az a Lonnal. De 85-ben még olyanokat énekelnek, mint a What About Love, vagy a Never. Ez az az év, amikor április 2-án a Budai Várban megnyílik az országos Széchenyi könyvtár. Április 4-én a magyar állami ünnepségeken először jelennek meg a történelmi zászlók, illetve ez az az év, április 4-e, amikor a magyar néphadsereg utolsó díszszemléjét lehet látni. És 85. április 26-án további 20 évre kiterjesztik a Varsói Szerződés érvényességi idejét. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy a szocialista államrendszer az egész keleti blokkban 4 évvel később összeomlik. Közben a világ számára az angol-amerikai és nem utolsó sorban európai slágerlistákon is támadnak az ex-Eagles tagok, Don Henley vagy Glenn Frey. Tulajdonképpen az Eagles annak köszönhette a felbomlását, hogy ők ketten összevesztek, de nekünk rajongóknak csak jót tett az összeveszés, hiszen a 80-as években kiválóan kapcsolódtak be a popkorszakba, és mégis megmaradtak a rock műfajnál. Don Henley 1985-ben Grammy-díjat kapott a The Boys of Summer című daláért, Glenn Frey pedig elénekelte a The Heat Is On-t, mint a Beverly Hills zsaru egyik legjobb, legismertebb dala, és még ugyanebben az évben, 1985-ben óriási siker lesz tőle a Miami Vice televíziós sorozat betétzenéje, a You Belong to the City is. Az ex-Eagles nagy ágyuk mellé még jön Rév és Sándor szóló karriere is, nem tudtam, hogy így fáj címmel. De most először Don Henley és a Grammy-díjas kislemez, The Boys of Summer.

103.9 Rock FM és a szóló karrier legjelentősebb állomásai. Eagles is, Piramis is az elmúlt percekben. Rév és Sándor Nem tudtam, hogy így fáj. A dalt egyébként Stevanovic Dusán, Zorán testvére, illetve Presser Gábor szerezték neki. Rév és Sándor szólóalbuma pont ebben az évben, 1985-ben jelenik meg. Erről a szuperdal Magyarország számára pont az imént hallott. És az ex-Eagles tagok Glenn Frey, illetve Don Henley. Don Henley 85-ben Grammy-díjat kap a The Boys of Summerért, Glenn Frey pedig két szuperdalt is énekel ugyanebben az évben két különböző televíziós filmhez vagy sorozathoz. Az imént hallott The Heaty Zone a Beverly Hills-i zsaru első részének egyik betétzenéje, miközben a másik ugyanebben az évben a You Belong to the City, a Miami Vice televíziós sorozatnak az egyik legjobb slágere lesz. Íme egy kis részlet belőle.

1985 az az év, amikor május 22-én a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés ismét Gusztáv Huszakot választja köztársasági elnökké. Május 29-én 39 szurkoló veszíti életét a brüsszeli Heysel stadionban megrendezett 1985-ös bajnokok ligája döntőn, amikor is a Liverpool FC és a Juventus szurkolói egymásnak estek a rossz minőségű stadionban, és pánik, tömeghisztéria tört ki, mely a labdarúgás történetének egyik legnagyobb tragédiájába torkollott. És 1985. június 14-16 a Monori erdő kempingben sor kerül a Monori találkozóra. Ez volt a Kádár rendszer értelmiségi ellenzékének első nagy találkozója, pont a 80-as évek kellős közepén. Miközben ugyanebben az évben az amerikai slágerlistán az egyik legjobb dal a Starship-tól ez. We're

0: 93.9 Rock FM és a Rock Lexikon mai speciális kiadásában csak 1985. A 80-as évek kellős közepe, a popzene aranykora és a populáris rock tündöklése, a hard rock heavy metalról nem is beszélve. De ez persze nem csak 1985, hanem a 80-as évek közepe, mondjuk 84-től 86-ig, 87-ig. John Parr és a St. Elmo's Fire egykori amerikai listavezető, miközben 1985-ben az egyik legjobb dal a populáris rock kategóriában. Ugyanígy a Huey Lewis and the News és a The Power of Love, egyébként a siker hadjárat náluk 1984-től kezdődik, de 85-től állandóan vezetik az amerikai slágerlistát 3 évben, 3 különböző dallal. 1985-ben a The Power of Love-val, 86-ban a Stuck With You-val, 87-ben a Jacob's Ladder-rel. És a szuper 80-as évek 85-ös sikerei között Starship, We Built This City, ők is jönnek, látnak és győznek 3 éven keresztül 3 különböző lista vezető slágerrel. 85-ben a We Built This City, 86-ban a Sarah, 1987-ben a Nothing's Gonna Stop Us Now. 1985. július 13-a. Az etiópiai éhezők megsegítéséért szuperkoncertet rendeznek. Ez volt a Live Aid, mely az egyik legnagyobb nézettségű koncert lesz, ahol felléptek a világ legjobb énekesei. A Live Aid koncertről és a szuperslágerekről lesz még szó, ugyanígy a Band Aid karácsonyi daláról is, de először jöjjön a Bikini, ezt nem tudom másképp mondani című dala, hiszen ez az az év, 1985, amikor a Bikini is új albummal jelentkezik. Pont ez a címe, ezt nem tudom másképp mondani. Szeretlek.
1: Csak azt szeretném mondani.

93.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal 1985 legnagyobb slágerei, a popzene aranykora és a 80-as évek kellős közepe, de ennél sokkal fontosabb, hogy a populáris rock tündöklése. A speciális Rock Lexikon első órája eltelik, de hamarosan jön a második és újabb óriási sikerek az évből. Mr. Mister és a Broken Wings. Vagy Vikidál Gyula, csak a szívemet dobom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai speciális Rocklexikon második órájának nevei: Vikidál Gyula, Mötley Crüe. Jönnek a rockballadák 1985-ből, Foreigner, REO Speedwagon vagy Bryan Adams az előadók között, és még ZZ Top, Edda és David Bowie duettet énekel ebben az évben Pat Metheny-vel, de még Mick Jaggerrel is. 1985 a popzene aranykora és a populáris rock, no meg a hard rock heavy metal tündöklése is. Klamoncsek Krisztián vagyok, a speciális évben a speciális sikerek, illetve a történelmi események és dátumok. Zeneileg rendkívül erős, így is úgy is 1985 megalakul a Guns N' Roses. A Bikini új albumának címe, ezt nem tudom másképp mondani, Szeretlek. Brody János albuma a Ne szólj szám, a Dire Straits szuperalbuma a Brothers in Arms, és még Edda művek, Iron Maiden, Phil Collins és a Zakó nem kötelező című album, amelyről Phil Collins szuper popslágereket csinál, miközben egy-két évig nem létezik a Genesis, de 1986-ban visszatér a csapattal is, és még Robert Plant, a Sepultura, a Tears for Fears albuma, illetve az Aerosmith vitatható albuma 1985-ből, a Down with Mirrors. Az előző órában is említettem, az albumról kiadott kislemezeket nem játszották a rádiók, az egyetlen dalhoz készült videóklipet pedig nem adta le az MTV. 1985-ben az év végéig felkapaszkodik az akkor még ismeretlen Mr. Mister az amerikai slágerlisták csúcsára. A szerelmes ballada címe Broken Wings.

ennek a csapatnak a neve Mötley Crüe, egyébként Mötley Crüe-nek is szokták mondani Európában, az amerikaiak képtelenek voltak ezt a nevet így kiejteni. Az 1985-ös nagy siker címe Smokin' in the Boys Room, és a következő években csak még nagyobb siker.

Sikereket csináltak, elsősorban Nicky Six dalszövegírásával és zenekar vezetésével. Vicky Dál Gyula pedig elénekelte 1985-ben azt a dalt, amit eredetileg Katona Klári is, Csak a szívemet dobom eléd. A Mr. Mister pedig vezeti az amerikai slágerlistát 1985-ben, igaz, hogy az év végéig, de ugyanígy járt a Starship is a We Built This City-vel, előző órában hallottuk. A második óra kezdődala pedig ők, Mr. Mister és a Broken Wings. 1985. augusztus 15-én 4,9-es erősségű földrengés rázza meg Berhidát és környékét. Szeptember 1-én francia és amerikai tudósok megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanicot, és 85. november 1 megnyílik a Ferihegyi repülőtér 2-es terminálja az utazó közönség számára. Annyit emlegettem a populáris rockot, hogy a rockballadák kiválóan jellemzik ezt a korszakot. 1985-ben a Foreigner csúcsra ér az angol-amerikai slágerlistákon azzal, hogy I Wanna Know What Love Is, a dal eredetileg 84-es, de az évváltásnak köszönhetően 85-ös szuperslágel lesz belőle. Az REO Speedwagon a 80-as évek elején vezeti az amerikai slágerlistát a Keep On Loving You-val, 1985-ben újra vezetik az amerikai slágerlistát a Can't Fight This Feeling című dallal. És még Bryan Adams is újra jön a Heaven-nel, vagy a Summer of 69-nal, de ha a legjobb balladákat kell játszani a 80-as évek közepéről, akkor most jöjjön a Heaven. Listavezető slágerek sorban-sorban Foreigner, REO Speedwagon és Bryan Adams. Szuper!

103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikonban a mai alkalommal csak 1985 a populáris rock tündöklése egyéb iránt a popzene aranykora. Klamoncse Krisztián vagyok, szerelmi balladák az elmúlt percekben, méghozzá mind-mind listavezető az amerikai slágerlistán 1985-ben. Bryan Adams fejezte be a sort azzal, hogy Heaven az REO Speedwagon megelőzőleg a Can't Fight This Feeling-el, vagy a Foreigner és a szupersláger I Wanna Know What Love Is. Egyébként a Foreigner, ha csak három dalt énekelt volna a 80-as évekből, akkor is örökre beírták volna magukat a pop történelembe, rock történelembe, mert hogy Mick Jones egyszer azt nyilatkozta, nem így tervezték. Egyszerűen így sikerült. I don't wanna live without you, I wanna know what love is, illetve a Waiting for a girl like you. Három olyan ballada, ami egyébként lefette a teljes 80-as éveket elején, közepén és végén. 1985. november 2-án megalakul a 100 tagú cigányzenekar Magyarországon. November 6-án Magyarország egész területén bevezetik a szén, a brikett, a koks és a tűzifa előjegyzése történő árusítását. És november 12-én Budapesten betiltják a Kossuth Klubba meghirdetett Reform és Demokrácia című kerekasztal beszélgetés sorozatot. A ZZ Top pedig csúcsra járatja 1985-ben saját magát, például ezzel a dallal, Sleeping Bear.

103.9 Rock FM, és csak 1985 a mai alkalommal, tehát a Rock Lexikon speciális. David Bowie és Pat Metheny közös szerzeménye, az előadók is ők, David Bowie és Pat Metheny, This is not America. Bowie egyébként még ugyanebben az évben vezeti az angol slágerlistát, Mick Jaggerrel közösen egy teljesen másik dallal. A mostani hármas blokkban 1985-ből Edda és a Kör egyetlen egy album, amely megjelenik, méghozzá a Koncert 1985, erről pedig örök sláger ez Pataki Attilától, a ZZ Top pedig csúcsra jár a 80-as évek közepén, persze nem csak 1985-ben, később 1986-ban is, de hogyha ezt az évet tárgyaljuk, akkor a csúcs szuper sláger tőlük a Sleeping Bag, vagyis a hálózsák. 1985. november 19-e és 21-e között Mikhail Gorbacsov, szovjet vezető és Ronald Reagan akkori amerikai elnök először találkoznak Kempben. És november 22-én Magyarországon felavatják az M5-ös autópálya első szakaszát, mely Budapestet és Ócsát köti össze. Közben Michael McDonald is szóló karriert folytat a 80-as években, hasonlóan sok olyan rockstárhoz, akik a 70-es években még csapatban zenéltek, egyetlen egy kivétel van, a Commodores-ból Lionel Richie, aki a Commodores-szal funkit játszott a 70-es években, majd a 80-as években a legjobb popslágereket adja elő szólóban. De Michael McDonald a Doobie Brothers-ben volt, mint kaliforniai rockbanda, egyébként ők zseniálisan ötvözték a funkot a rockkal. Michael McDonald a 80-as évek elején az I Keep Forgetting Every Time You Near című dallal óriási sikert aratt, az évtized közepén Patti LaBelle-lel is énekel egy duettet On My Own címmel, és még nagyon sok nagyon jó dalt elénekel. Miközben 1985-ben egyedül ezt, No Looking Back.

albumról, melynek címe Born in the USA, Bruce Springsteen sikerhadjárata 1984-ben és 85-ben, és a speciális rock lexikonban a mai alkalommal az 1985-ös óriási siker a Főnöktől, az I'm on Fire. Ez egyébként az album egyik legjobb dala olyanok mellett, mint a címadó Born in the USA, vagy hát persze a mindent vivő Dancing in the Dark. Összesen egyébként 7 kislemezt másolnak ki a szuper albumról a 80-as évek közepén. Lord és a Vándor még megelőzőleg ebben a műsorban nem lehet kihagyni, hiszen 1985-ös dal, ráadásul a rajongók legnagyobb örömére, örök klasszikus sláger, a maga idejében is csúcs szuper volt, az évtizedek elteltével semmit sem veszített a népszerűségéből. És Michael McDonald szóló karrierje is még a 80-as években, ebből 1982-ben az I Keep Forgotten, Every Time You Near, miközben 1986-ban az amerikai listavezető duett Patti LaBelle-lel az On My Own. Michael McDonald 1985-ben azt énekli No Looking Back, Rock Lexikon exkluzív. Klavancsek Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak, a mai alkalommal az évtized közepe, a 80-as évek, 1985, a populáris rock és a hard rock heavy metal tündöklése, na meg a popkorszak aranykora. És nem lehet eleget beszélni a Live Aid koncertről. 1985 nyarán a koncertet két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban tartották. Londonban mintegy 72 000, Philadelphiában 90 000 nézője volt. A program a Wembleyben helyi idő szerint délben kezdődött a Status Quo Rockin' All Over the World című számával. A JFK stadionban 2 órával később lépett színpadra az első előadó. Londonban este 10-ig, Philadelphiában helyi idő szerint 11-ig tartott a koncert, ami összesen 16 órát jelent, de mivel többnyire párhuzamosan zajlottak az események, a műsorok összhossza ennél jóval több volt. Mindkét helyszínen a már említett közös dallal, Londonban a Do They Know It's Christmas-szel,

David Bowie és Mick Jagger eredetileg együtt, de két helyszínen adták volna elő közös dalukat, a Dancing in the Street-et, de technikailag nem sikerült megoldani a szinkronizálást, így előre felvett videón énekeltek együtt. Élőben Bowie Londonban, Jagger pedig Amerikában lépett fel. A szuperslágerrel búcsúzom a mai alkalommal 1985 legnagyobb sikerei között. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, íme Mick Jagger és David Bowie és a Dancing in the Street. A dal eredetije a 60-as évekből való Martha and the Vandellas előadásában. Akkor is listavezető volt. 1985 közepén az angol listán ez is.

Jazzikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. Kalmancsi Krisztálynak köszönjük szépen a Rock Lexikont, viszont folytatjuk, nincs megállás, csak a legjobb rock dalok a továbbiakban is. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, és jöhet kb. Minden. Szóljunk hozzá a műsorhoz, dobjunk egy életjelet az SMS és Viber 20 999 1039. Köszönöm szépen. Mi vagyunk a Rock, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte szimpati

Ez a Rockhét vége itt a 103.9 Rock FM-en. Aerosmith, Love in an Elevator, ez pedig a kövi lesz, de előtte egy gyors névsorolvasás. Ugyanis van, aki már írt, vagy dobott életjelet. Itt van velünk Vanessa, Barbara, Áron, Balázs és Brigi is. Köszönjük szépen, meg azt is, hogy írtatok. Ha van még jöhet, az SMS Viber 20 999 103.9.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, csak óvatosan. Aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben a Villányi úton, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a WhatsApp, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát már is mondom, hogy mi van. Óra vége. Boston, More Than a Feeling, mint a sereghajtónk. Aztán a szünet után innen folytatjuk. A kezdés az ECDC-é lesz majd. Big Gun. Pár perc is jön majd ez is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

egy újabb zenei órát. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. 15 óra után vagyunk 9 perccel, és pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián. Sweet Home Alabama, ezzel megyünk most tovább. Közben pedig, ha lenne bármilyen információ, akár az utakról, akár bármi másról, akkor osszuk meg, segítsünk egymásnak. Az SMS és Viber számunk 20 999 103.9. Köszöntöm!

Ez a 103.9 Rock FM. Lasszi írt a Viberen, grill, chill, medence, meg a rock. És kaptunk mellé egy képet is, amin sülnek a kis virslik, meg az oldalas. Nagyon guszta. Köszönöm az életjelet, meg azt is, hogy minket hallgatsz. Mondjuk ezek a dalok jól passzolnak, akár a munkához, akár a pihenéshez, de még a vezetéshez is. Apropó vezetés, mindjárt közlekedünk egyet, de még előtte Cream White Room. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a Soroksári úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán lezárás nehezíti a haladást az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, és van egy sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Tears for Fears és az Everybody Wants to Rule the World itt a 103.9 Rock FM-en. I Remember You, ezzel pedig zárjuk az órát, ugyanis 16 óra alatt vagyunk egy picivel, de be van már töltve a kövé is, úgyhogy érdemes maradni. Na meg üzenni, ugyanis bármilyen info van, akkor segítsünk egymásnak.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

16 óra után 7, illetve már 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És ne feledjük, várom az infokat, üzeneteket. Bármi van, 20999 103.9. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zene. Már is itt a Queen és a Radio Gaga.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

understood. Ez a 103.9 Rock FM. És most bikinizünk egyet, ha már ilyen jó időnk van, és ha már bikini, a következő koncertjük július 18-án lesz majd a helyszín Nagy Dorog. Aztán július 24 Balatonlelle, július 25 Nagy Csalomja, majd augusztus 1 Gárdony. Ezek a kövi turné állomások, ha bármelyikre mennénk, akkor nagyon jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van a Tököli úton, méghozzá kifelé. Aztán félpályás lezárás a második kerületben a Hidegkúti úton, és van egy szakaszos sávlezárás napközben a 11-es főúton, méghozzá mindkét irányban. Legyünk figyelmesek.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Money for Nothing, itt a 103.9 Rock FM-en. Light My Fire a The Doors-tól, ez pedig az óra vége. Aztán a szünet után majd folytatjuk, a kövis tartalom Kelly Cooper lesz majd. Hey Stupid! Az a majd ezt is többek között. You know

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

17 óra után vagyunk 10 perccel. Megkezdtük a vasárnap délután utolsó óráját. Hála mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. És hát pörgetem a rock hétvégét megállás, valamint megszakítás nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. Mindjárt jön Varga Miklós és az Európa, de még előtte ez a Bohemian Like You. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, életi a hozzászólás, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. Kaptam hozzám szólást. Szia Krisztián, éjjel-nappal csak a rock szól, amikor tehetjük, titeket hallgatunk. Jó a műsor, szép hétvégét, Katalin. Köszönöm szépen. Nagyon cuki vagy. Aztán jött életjel buszos Tomitól is, aki szintén melóban, úgyhogy kitartást. Igyekszem segíteni, például ezzel Fox on the Run. Most itt a rockom.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Várkert rakparton, úgyhogy mindenképpen figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 19. kerületben a Temesvár utcában, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk, és figyeljünk a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában is, ugyanis itt meg sávlezárás van. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. Ez pedig egy óra végi hümmögés, ezzel zárjuk most ezt az órát, na meg a délutánt is. De van még vissza bőven a rock hétvégéből, és ne felejtsük, 20 órától Rock the Night.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a show-nak muszáj folytatódnia, úgyhogy stílszerűen the show must go on. Ezt azon most a stúdióban Schubert Krisztián, és hát közben várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha tudunk bármi érdekeset, akkor osszuk meg egymással az SMS és Viber 20 999 1039, de van e-mail is, infokukac rockradio.hu.

Ez volt a Rockstar, itt a 103.9 Rock FM-en. És jött egy reklamáció, mi szerint ma még nem volt névnapozás. Vivi hívta fel rá a figyelmet. Köszönöm szépen, egyébként True, tényleg nem volt. Úgyhogy gyorsan nézzük is, Izabella és Dalma névnapok vannak, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók. Na meg Isten életesen még mindenki más is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit, Addicted to Love, most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás és félpályás lezárás a második kerületben a Nagyrét utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az M0-as autópálya fővárosi szakaszán, meg egy útszűkület a Hegyalja úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat.

Ez volt a Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track így, egy klasszikus az óra végére. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, ezzel zárjuk az órát. És meg is kezdjük a mai utolsót. A startalunk Billy Idol lesz majd Cradle of Love. Pár perc és

19 óra után 9 perccel vagyunk. Hello mindenkinek! Pörök tovább a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és igaz, hogy bent vagyunk az utolsó órában, de bőven vannak vissza még jó rockdalok. És hozom is őket a stúdióban, Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig az SMS és Viber. Ezzel lehet zaklatni. Csak bátran. It's not enough, ez pedig a next.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt az Omega és a nyári éjek asszonya itt a 103.9 Rock FM-en. És hogy eljöhet-e holnap vagy a jövő héten, azt már is mondom. Ne jöhet, ugyanis szerdáig marad a többnyire napos idő, a csúcsok 27 és 31 fok között alakulnak majd, aztán szerdán és csütörtökön eshet némi zápor vagy zivatar, viszont a csúcsok maradnak 30 fok környékén, és ez nagyjából igaz lesz a hét második felére. Ernyő legyen majd nálam.

93.9 Rock FM. 2, 3, 4.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Forgalomkorlátozáson a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópont van, úgyhogy ha tehetjük, akkor inkább kerüljünk. Aztán van egy sávlezárás a 12. kerületben az Alkotás utcában, méghozzá kifelé, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Balázs jel, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint az záróakkord, ugyanis ennyi fér bele a mai rock hétvégébe. Jön a Europe és a Rock the Night. Csak itt stílszerűen, ugyanis rögtön utána startol a Rock the Night. Aki teheti, maradjon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Ez már a Ragnarájt, itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban, egészen éjfélig Schubert Krisztián, és ahogy szoktam, pörgetem a legjobb rock dalokat méghozzá változatosan. Mindjárt lenézünk az utcára is, de még előtte Turbo Lover, közben pedig ne feledjük az infokat, üzeneteket. Ha látunk bármi érdekeset, akkor osszuk meg. Az SMS és Viber 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. Most pedig eddázunk egyet, álmodunk egy világot, amit megtehetünk majd velük személyesen is, méghozzá július 18-án ugyanis lesz egy koncertjük a helyszín Nagy Cétény. Aztán július 21 Tusványos, majd július 24 Sirok. Ez a július. Ha mennék bármelyikre, akkor nagyon jó szórakozást! Idő.

0: rock közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Csak óvatosan. Aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben a Villányi úton, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Itt a 103.9 Rock FM-en. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ez pedig az óravégi klasszikusunk, aztán van még vissza bőven. A következő órával szemezgetve jön majd a többek között a Hooters, a Tankcsapda és a Bon Jovi is. Töltsük együtt a vasárnap estét. I get up in the

0: się zmieni gaz.
1: Megvárom. Ez a 103.9 Rock FM. 21 óra után vagyunk, 9 perccel, és pörgünk tovább megállás, valamint megszakítás nélkül. Hello mindenkinek a stúdióban, Schubert Christian. Love Hurts, ezzel pörgünk tovább. Aztán jön majd a Menj Tovább is. Na, megjöhetnek az infóküzenetek. Még mindig. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez az 103.9 Rock FM. Kaptam egy olyat, amit muszáj vagyok beolvasni. Hello Chris, ha már VB, szeretném kérni az angoloknak a Rock You Like a Hurricane című számot. Üdv, Robi! Ez nagyon nagy. Nem ígérem, de megnézzük, hogy befér-e. Viszont most hagyok időt ezt feldolgozni. Bon Jovi, Living on a Prayer. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a Soroksári úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán lezárás nehezíti a haladást az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, és van egy sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a kérdés itt a 103.9 Rock FM-en. És jön a válasz. Hard to handle. Ez az óra vége. Aztán még két óra a mai Rock the Night-ból, ami azt jelenti, hogy fél táv. Viszont bőven van még vissza, úgyhogy aki telti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

22 óra után 9 perccel, nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Megkezdtük a második felét a műsornak, de nincs megállás. Csak a legjobb rockdalok, mint például Guns N' Roses Don't Cry, ezt azon most a stúdióban Suvet Krisztián, és még mindig lehet nekem üzenni az SMS és Viber változatlan 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Balázs Fecó és az évszakok itt a 103.9 Rock FM-en. Viva Las Vegas, ez pedig a kövi lesz majd, viszont előtte még egy fontos információ, ne felejtsük el, hogy jövő héten is jön majd a Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Plamancsek Krisztián, nagyon sok info és a legjobb rockdalok, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Jukebox Hero itt a 103.9 Rock FM-en. Kim Novák, hol van az a nyár? Ez pedig a Next. És már is mondom, jön a kitekintésünk. Egészen szerdáig csak napos időre van kilátás, a csúcsok 27 és 31 fok között alakulnak majd. Aztán szerdán és csütörtökön lesz némi zápor, illetve zivatar, viszont nem lesz lehűlés. A csúcsok ugyanúgy 30 fok körül mozognak majd. És ez nagyjából így lesz a hét második felén is. Ernyő

ez volt a lépdát a múltat itt a 103.9 Rock FM-en. És hát így is teszünk, ugyanis óra vége, lassan megkezdjük a mai utolsó 60 percünket is, de még előtte itt a sereghajtó. Fate No More Epic. Aztán jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után 8 perccel benne vagyunk a mai Rock the Night utolsó 60 percébe. De továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még a Schubert Christian, és ígértem, hogy meghúzzuk ezt az órát is, csak is a legjobb rockdalokkal. És mint ilyen jön a Europe és a Cherokee, amit már indítottam is.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Vigyázz a madárra itt a 103.9 Rock FM-en. És hát vigyázzunk a folytatásra is, ugyanis továbbra is csak a legjobb rock dolog közül szemezgetek. Long live rock and roll a Rainbow-tól. Ezzel megyünk most tovább. Na meg egy infóval, ne felejtsük el, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, és még rengeteg érdekes cikk között is tudunk olvasgatni. Érdemes lehet csekkolni.

Ez a 103.9 Rock FM. És a pörög a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít. Itt lesz még a Bon Jovi és a Runaway, a Dynamite és a Mi ez az érzés, valamint a Metallica által a Sad But True is. De mindezek előtt Poison, Nothing But a Good Time. Ezt azon most.

0: Dynamit és a Mi Ez. És itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záróakkord, Metallica, Sad But True, ahogy ígértem, ezzel libbenek most, ugyanis ennyi fér bele a mai műsoromba. Schubert Krisztián, köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Addig is a rock legyen mindenkivel. További szuper estét. Ciao, ciao.
1: Rock the Night. Este 8-tól éjfélig.

blasting Hawaiian noises. You